0: Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Radio associative à s'insérer au pied des tours. Décibel FM 105.9 106.9. We are